0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.
2: 107.7

0: A pontos idő 14 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Az infláció júniusban 2,7% volt Szerbiában. Ez azt mutatja, hogy a kormány gazdasági intézkedései eredményesek, jelentette ki Gyuro Macut, szerb miniszterelnök. A kormányfő közölte, hogy az infláció továbbra is a Szerbiai Nemzeti Bank célzott sávján belül mozog, ami szerinte hozzájárul a gazdaság stabilitásának megőrzéséhez. Szerbia Olaszországgal közösen visszaállítja a Belgrád-Triest vasútvonalat, mondta Alexandra Sofronievic, aki olasz kollégáját Matteo Salvinit fogadta Belgrádban. A szerb építésügyi, közlekedési és infrastrukturális miniszter kiemelte továbbá, hogy a vasútfejlesztés mellett azon is dolgoznak, hogy a szerbiai hivatásos sofőrök minél előbb megkaphassák a D-típusú vízumot, amely lehetővé tenni a számukra a hosszú távú beutazást és tartózkodást az európai országokban. Kiemelkedő búzatermésre számítanak az idén az illetékes szerbiai tárcánál. Dragan Glamočić mezőgazdasági miniszter közölte, hogy az év eleje óta 70,4 milliárd dinárt fizettek ki mezőgazdasági támogatásokra, ami csaknem 50%-kal haladja meg az előző év azonos időszakának összegét. Az Európai Uniónak és a NATO európai tagállamainak jelentősen növelniük kell saját védelmi képességeiket, hogy a szövetség kevésbé függjön az Egyesült Államok biztonsági garanciáitól. Erről beszélt kedden az Európai Bizottság elnöke és a NATO főtitkára az ankarai NATO csúcs találkozó előtt. Felborult egy autóbusz Törökországban, legalább 41 ember megsérült. A baleset a Kaman-Ankara autópályán történt, miután a sofőr elvesztette uralmát a jármű felett, jelenti az Anadolu hírügynökség. A 41 sérült közül 3-an súlyos sérüléseket szenvedtek. A címvédő argentin válogatott 2 gólos hátrányból fordítva 3-2-re legyőzte az egyiptomi csapatot kedden a labdarúgó világbajnokság Atlantában rendezett 8-ad döntőjében. A svájci válogatott a gól nélküli döntetlent követően 11-esekkel 4-3-re legyőzte Kolumbiát kedden a labdarúgó világbajnokság Vancouverben rendezett 8-ad döntőjében. A wimbledoni tenisztorna történetének leghosszabb negyeddöntőjében győzte le a szerb Novák Djokovic Felix Auger-Aliassime kanadai teniszezőt kedden Londonban 6-7, 6-3, 3-6, 7-6, 6-7 arányban. Ma változó felhőzetre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 27, este 21 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha széllel szemben szaladok, én akkor

Az újvidéki JVP Vode Vojvodina megkezdte Moholon a hétvégi házaknál található töltés helyreállítását. A helyreállítással megszüntetik egy villanykábel a töltés testébe történő jogellenes elhelyezése következtében keletkezett károkat, ami a töltés szakszerűtlen átfúrásában nyilvánult meg. A munkálatok a töltés mintegy 20 méter hosszú szakaszát érintik. A munkálatok felügyeletét az újvidéki Vode Vojvodina közvízgazdálkodási közvállalat látja el. A töltésszakasz megépítése és az eredeti állapot visszaállítása jelentős időt vesz igénybe. Naponta 30 cm vastag réteget tömörítenek, és a további tömörítés folytatása előtt minden nap el kell végezni az előírt tömörségi vizsgálatot. A fentiekre tekintettel a munkálatok 10 napot vesz igénybe a töltéstest elkészítése és tömörítése, 4 napot pedig a töltéskorona kialakítása és a fűtelepítése. A polgárok a fent említett időszakban a töltés ezen részét nem használhatják.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

A Dakösség képviselőtestülete a 2026. június 5-én megtartott ülésén határozatot hozott a Dakösség nyilvános elismeréseinek odaítéléséről, azoknak a községbeli polgároknak, akik munkájukkal és tevékenységükkel hozzájárultak a Dakösség fejlődéséhez és fejlesztéséhez. A Dakösség életműdíja elismerésben részesült Varga Elfriede, Telsics Radován, a Dakösség Pro Urbe díja elismerésben részesült Tóth István, a Dakösség Juventus Pro Urbe díja a fiatalok alkotó tevékenységéért elismerésben részesült Varsi Ádám, Szforány Norbert, a Dakösség polgármesterének elismerését arra szolgáló egyéneknek, vállalatoknak, intézményeknek, egyesületeknek és egyéb szervezeteknek adományozzák, akik munkájukkal és törekvésükkel, vagy anyagi, szervezési, vagy morális támogatásukkal hozzájárultak az önkormányzat céljai és feladatai megvalósulásához, vagy más alanyoknak segítettek azok közhasznú céljaik és feladataik megvalósításában, amivel pozitív példát mutattak a közösség számára. A Dakösség napja alkalmából a Dakösség polgármestere köszönő levelet adományozott Gordos Evelin, Solymosi Enikő és Nagy Némedi Ágoston részére.

Rakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kitedi OO Szövetkezet ADA. Ipari Zóna 9 Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

2026. július 17-én, 18-án és 19-én, pénteken, szombaton és vasárnapi napokon a Dána Vadvirág Hagyományápolókör székházában magyar nyelvű reflexzónás talpmasszás tanfolyam lesz. A képzés a Pest Vármegyei Kormányhivatal által hivatalosan beiktatott, hivatalos felnőtt képzési számmal rendelkező oktatás. A képzésre jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken. Bézsi Szilvia, előadó, oktató, tréningvezető, egyéni vállalkozó. Elérhetőségek plusz 36, 70, 613, 20, 33. E-mail bécsiszilvia talpmasszázs@gmail.com

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

Ezúton értesítjük a polgárokat, hogy községünk területén a szárazföldről és levegőből történő szúnyogírtás az időjárási viszonyok függvényében július 9-én csütörtökön fog megtörténni 19 órától. Felhívjuk azon méhészek figyelmét, akik nem helyezték ki a kaptáraikat, hogy a jelzett időszakban helyezzék azokat biztonságba.

0: A pontos idő 15 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Az infláció júniusban 2,7% volt Szerbiában. Ez azt mutatja, hogy a kormány gazdasági intézkedései eredményesek, jelentette ki Gyuro Macut, szerb miniszterelnök. A kormányfő közölte, hogy az infláció továbbra is a Szerbiai Nemzeti Bank célzott sávján belül mozog, ami szerinte hozzájárul a gazdaság stabilitásának megőrzéséhez. Szerbia Olaszországgal közösen visszaállítja a Belgrád-Triest vasútvonalat, mondta Alexandra Sofronievich, aki olasz kollégáját Matteo Salvinit fogadta Belgrádban. A szerb építésügyi, közlekedési és infrastrukturális miniszter kiemelte továbbá, hogy a vasútfejlesztés mellett azon is dolgoznak, hogy a szerbiai hivatásos sofőrök minél előbb megkaphassák a D-típusú vízumot, amely lehetővé tenni a számukra a hosszú távú beutazást és tartózkodást az európai országokban. Kiemelkedő búzatermésre számítanak az idén az illetékes szerbiai tárcánál. Dragan Glamočić mezőgazdasági miniszter közölte, hogy az év eleje óta 70,4 milliárd dinárt fizettek ki mezőgazdasági támogatásokra, ami csaknem 50%-kal haladja meg az előző év azonos időszakának összegét. Az Európai Uniónak és a NATO európai tagállamainak jelentősen növelniük kell saját védelmi képességeiket, hogy a szövetség kevésbé függjön az Egyesült Államok biztonsági garanciáitól. Erről beszélt kedden az Európai Bizottság elnöke és a NATO főtitkára az ankarai NATO csúcs találkozó előtt. Felborult egy autóbusz Törökországban, legalább 41 ember megsérült. A baleset a Kaman-Ankara autópályán történt, miután a sofőr elvesztette uralmát a jármű felett, jelenti az Anadolu hírügynökség. A 41 sérült közül 3-an súlyos sérüléseket szenvedtek. A címvédő argentin válogatott 2 gólos hátrányból fordítva 3-2-re legyőzte az egyiptomi csapatot kedden a labdarúgó világbajnokság Atlantában rendezett 8-ad döntőjében. A svájci válogatott a gól nélküli döntetlent követően 11-esekkel 4-3-re legyőzte Kolumbiát kedden a labdarúgó világbajnokság Vancouverben rendezett 8-ad döntőjében. A wimbledoni tenisztorna történetének leghosszabb negyed döntőjében győzte le a szerb Novák Djokovic Felix Auger-Aliassime kanadai teniszezőt kedden Londonban 6-7, 6-3, 3-6, 7-6, 6-7 arányban. Ma változó felhőzetre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 27, este 21 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén. Ára 3500 dinár köbméterre. Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Nálunk mindent megtalál. Kitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő. Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros, lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063-8-483-070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063-8-483-070.

0: child. Let them as utolsó show vendég az otthonunkban.
1: A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055. Illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853-193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.
0: Még mindig rólad írok dalt, úgy érzem, te vagy minden hang, de minden hang.
1: Adai Rádió.

0: A pontos idő 16 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Az infláció júniusban 2,7% volt Szerbiában. Ez azt mutatja, hogy a kormány gazdasági intézkedései eredményesek, jelentette ki Gyuro Macut, szerb miniszterelnök. A kormányfő közölte, hogy az infláció továbbra is a Szerbiai Nemzeti Bank célzott sávján belül mozog, ami szerinte hozzájárul a gazdaság stabilitásának megőrzéséhez. Szerbia Olaszországgal közösen visszaállítja a Belgrád-Triest vasútvonalat, mondta Alexandra Sofronievich, aki olasz kollégáját Matteo Salvinit fogadta Belgrádban. A szerb építésügyi, közlekedési és infrastruktúrális miniszter kiemelte továbbá, hogy a vasútfejlesztés mellett azon is dolgoznak, hogy a szerbiai hivatásos sofőrök minél előbb megkaphassák a D-típusú vízumot, amely lehetővé tenni a számukra a hosszú távú beutazást és tartózkodást az európai országokban. Kiemelkedő búzatermésre számítanak az idén az illetékes szerbiai tárcánál. Dragan Glamočić mezőgazdasági miniszter közölte, hogy az év eleje óta 70,4 milliárd dinárt fizettek ki mezőgazdasági támogatásokra, ami csaknem 50%-kal haladja meg az előző év azonos időszakának összegét. Az Európai Uniónak és a NATO európai tagállamainak jelentősen növelniük kell saját védelmi képességeiket, hogy a szövetség kevésbé függjön az Egyesült Államok biztonsági garanciáitól. Erről beszélt kedden az Európai Bizottság elnöke és a NATO főtitkára az ankarai NATO csúcs találkozó előtt. Felborult egy autóbusz Törökországban, legalább 41 ember megsérült. A baleset a Kaman-Ankara autópályán történt, miután a sofőr elvesztette uralmát a jármű felett, jelenti az Anadolu hírügynökség. A 41 sérült közül 3-an súlyos sérüléseket szenvedtek. A címvédő argentin válogatott 2 gólos hátrányból fordítva 3-2-re legyőzte az egyiptomi csapatot kedden a labdarúgó világbajnokság Atlantában rendezett 8-ad döntőjében. A svájci válogatott a gól nélküli döntetlent követően 11-esekkel 4-3-re legyőzte Kolumbiát kedden a labdarúgó világbajnokság Vancouverben rendezett 8-ad döntőjében. A wimbledoni tenisztorna történetének leghosszabb negyeddöntőjében győzte le a szerb Novák Djokovic Felix Ozsé Aliassim kanadai teniszezőt kedden Londonban 6-7-6-3, 3-6-7-6, 6-7 arányban. Ma változó felhőzetre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 27, este 21 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

2026. július 17-én, 18-án és 19-én, pénteken, szombaton és vasárnapi napokon a Dána Vadvirág Hagyományápolókör székházában magyar nyelvű reflexzónás talpmasszás tanfolyam lesz. A képzés a Pest Vármegyei Kormányhivatal által hivatalosan beiktatott, hivatalos felnőtt képzési számmal rendelkező oktatás. A képzésre jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken. Bírsi Szilvia, előadó, oktató, tréningvezető, egyéni vállalkozó. Elérhetőségek plusz 36, 70, 613, 20, 33. E-mail bircsiszilvia@talpmasszazs.gmail.com. Facebook Bircsi Szilvia Talpmasszázs és Tanoda.

Ezúton értesítjük a polgárokat, hogy községünk területén a szárazföldről és levegőből történő szúnyogírtás az időjárási viszonyok függvényében július 9-én csütörtökön fog megtörténni 19 órától. Felhívjuk azon méhészek figyelmét, akik nem helyezték ki a kaptáraikat, hogy a jelzett időszakban helyezzék azokat biztonságba.

Nálunk mindent megtalál. Hitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kálcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

Az újvidéki JVP Voda Vojvodina megkezdte Moholon a hétvégi házaknál található töltés helyreállítását. A helyreállítással megszüntetik egy villanykábel a töltés testébe történő jogellenes elhelyezése következtében keletkezett károkat, ami a töltés szakszerűtlen átfúrásában nyilvánult meg. A munkálatok a töltés mintegy 20 méter hosszú szakaszát érintik. A munkálatok felügyeletét az újvidéki Voda Vojvodina közvízgazdálkodási közvállalat látja el. A töltésszakasz megépítése és az eredeti állapot visszaállítása jelentős időt vesz igénybe. Naponta 30 cm vastag réteget tömörítenek, és a további tömörítés folytatása előtt minden nap el kell végezni az előírt tömörségi vizsgálatot. A fentiekre tekintettel a munkálatok körülbelül 2 hétig tartanak, 10 napot vesz igénybe a töltéstest elkészítése és tömörítése, 4 napot pedig a töltéskorona kialakítása és a fűtelepítése. A polgárok a fent említett időszakban a töltés ezen részét nem használhatják.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

Adakösség képviselőtestülete a 2026. június 5-én megtartott ülésén határozatot hozott. Adakösség nyilvános elismeréseinek odaítéléséről, azoknak a községbeli polgároknak, akik munkájukkal és tevékenységükkel hozzájárultak Adakösség fejlődéséhez és fejlesztéséhez. Adakösség életműdíja elismerésben részesült Varga Elfriede, Telsics Radován, Adakösség Pro Urbe díja elismerésben részesült Tóth István, Adakösség Juventus Pro Urbe díja a fiatalok alkotó tevékenységéért elismerésben részesült Varsi Ádám, Szforány Norbert, Adakösség polgármesterének elismerését arra szolgáló egyéneknek, vállalatoknak, intézményeknek, egyesületeknek és egyéb szervezeteknek adományozzák, akik munkájukkal és törekvésükkel, vagy anyagi, szervezési, vagy morális támogatásukkal hozzájárultak az önkormányzat céljai és feladatai megvalósulásához, vagy más alanyoknak segítettek azok közhasznú céljaik és feladataik megvalósításában, amivel pozitív példát mutattak a közösség számára. Adakösség napja alkalmából Adakösség polgármestere köszönő levelet adományozott Gordos Evelin, Solymosi Enikő és Nagy Némedi Ágoston részére.

0: A pontos idő 17 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Az infláció júniusban 2,7% volt Szerbiában. Ez azt mutatja, hogy a kormány gazdasági intézkedései eredményesek, jelentette ki Gyuro Macut, szerb miniszterelnök. A kormányfő közölte, hogy az infláció továbbra is a Szerbiai Nemzeti Bank célzott sávján belül mozog, ami szerinte hozzájárul a gazdaság stabilitásának megőrzéséhez. Szerbia Olaszországgal közösen visszaállítja a Belgrád-Triest vasútvonalat, mondta Alexandra Sofronievich, aki olasz kollégáját Matteo Salvinit fogadta Belgrádban. A szerb építésügyi, közlekedési és infrastrukturális miniszter kiemelte továbbá, hogy a vasútfejlesztés mellett azon is dolgoznak, hogy a szerbiai hivatásos sofőrök minél előbb megkaphassák a D-típusú vízumot, amely lehetővé tenni a számukra a hosszú távú beutazást és tartózkodást az európai országokban. Kiemelkedő búzatermésre számítanak az idén az illetékes szerbiai tárcánál. Dragan Glamočić mezőgazdasági miniszter közölte, hogy az év eleje óta 70,4 milliárd dinárt fizettek ki mezőgazdasági támogatásokra, ami csaknem 50%-kal haladja meg az előző év azonos időszakának összegét. Az Európai Uniónak és a NATO európai tagállamainak jelentősen növelniük kell saját védelmi képességeiket, hogy a szövetség kevésbé függjön az Egyesült Államok biztonsági garanciáitól. Erről beszélt kedden az Európai Bizottság elnöke és a NATO főtitkára az ankarai NATO csúcs találkozó előtt. Felborult egy autóbusz Törökországban, legalább 41 ember megsérült. A baleset a Kaman-Ankara autópályán történt, miután a sofőr elvesztette uralmát a jármű felett, jelenti az Anadolu hírügynökség. A 41 sérült közül 3-an súlyos sérüléseket szenvedtek. A címvédő argentin válogatott 2 gólos hátrányból fordítva 3-2-re legyőzte az egyiptomi csapatot kedden a labdarúgó világbajnokság Atlantában rendezett 8-ad döntőjében. A svájci válogatott a gól nélküli döntetlent követően 11-esekkel 4-3-re legyőzte Kolumbiát kedden a labdarúgó világbajnokság Vancouverben rendezett 8-ad döntőjében. A wimbledoni tenisztorna történetének leghosszabb negyeddöntőjében győzte le a szerb Novák Djokovic Felix Ozsé Aliassim kanadai teniszezőt kedden Londonban 6-7-6-3, 3-6-7-6, 6-7 arányban. Ma változó felhőzetre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 27, este 21 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodag Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Nálunk mindent megtalál. Hitelt DOO szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt, Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kitedi OO szövetkezet ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros, lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 18 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Az infláció júniusban 2,7% volt Szerbiában. Ez azt mutatja, hogy a kormány gazdasági intézkedései eredményesek, jelentette ki Gyuro Macut, szerb miniszterelnök. A kormányfő közölte, hogy az infláció továbbra is a Szerbiai Nemzeti Bank célzott sávján belül mozog, ami szerinte hozzájárul a gazdaság stabilitásának megőrzéséhez. Szerbia Olaszországgal közösen visszaállítja a Belgrád-Triest vasútvonalat, mondta Alexandra Sofronievich, aki olasz kollégáját Matteo Salvinit fogadta Belgrádban. A szerb építésügyi, közlekedési és infrastruktúrális miniszter kiemelte továbbá, hogy a vasútfejlesztés mellett azon is dolgoznak, hogy a szerbiai hivatásos sofőrök minél előbb megkaphassák a D-típusú vízumot, amely lehetővé tenni a számukra a hosszú távú beutazást és tartózkodást az európai országokban. Kiemelkedő búzatermésre számítanak az idén az illetékes szerbiai tárcánál. Dragan Glamočić mezőgazdasági miniszter közölte, hogy az év eleje óta 70,4 milliárd dinárt fizettek ki mezőgazdasági támogatásokra, ami csaknem 50%-kal haladja meg az előző év azonos időszakának összegét. Az Európai Uniónak és a NATO európai tagállamainak jelentősen növelniük kell saját védelmi képességeiket, hogy a szövetség kevésbé függjön az Egyesült Államok biztonsági garanciáitól. Erről beszélt kedden az Európai Bizottság elnöke és a NATO főtitkára az ankarai NATO csúcs találkozó előtt. Felborult egy autóbusz Törökországban, legalább 41 ember megsérült. A baleset a Kaman-Ankara autópályán történt, miután a sofőr elvesztette uralmát a jármű felett, jelenti az Anadolu hírügynökség. A 41 sérült közül 3-an súlyos sérüléseket szenvedtek. A címvédő argentin válogatott 2 gólos hátrányból fordítva 3-2-re legyőzte az egyiptomi csapatot kedden a labdarúgó világbajnokság Atlantában rendezett 8-döntőjében. A svájci válogatott a gól nélküli döntetlent követően 11-esekkel 4-3-re legyőzte Kolumbiát kedden a labdarúgó világbajnokság Vancouverben rendezett 8-döntőjében. A wimbledoni tenisztorna történetének leghosszabb negyeddöntőjében győzte le a szerb Novák Djokovic Felix Auger-Aliassime kanadai teniszezőt kedden Londonban 6-7, 6-3, 3-6, 7-6, 6-7 arányban. Ma változó felhőzetre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 27, este 21 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

2026. július 17-én, 18-án és 19-én, pénteken, szombaton és vasárnapi napokon Adán a Vadvirág hagyományápolókör székházában magyar nyelvű reflexzónás tartmasszás tanfolyam lesz. A képzés a Pest Vármegyei Kormányhivatal által hivatalosan beiktatott, hivatalos felnőtt képzési számmal rendelkező oktatás. A képzésre jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken. Bírzsi Szilvia, előadó, oktató, tréningvezető, egyéni vállalkozó. Elérhetőségek plusz 36, 70, 613, 20, 33. E-mail bécsiszilvia@talpmasszazs@gmail.com. Facebook Bécsi Szilvia Talpmasszázs és Tanoda.

Az újvidéki JVP Vode Vojvodina megkezdte Moholon a hétvégi házaknál található töltés helyreállítását. A helyreállítással megszüntetik egy villanykábel a töltés testébe történő jogellenes elhelyezése következtében keletkezett károkat, ami a töltés szakszerűtlen átfúrásában nyilvánult meg. A munkálatok a töltés mintegy 20 méter hosszú szakaszát érintik. A munkálatok felügyeletét az újvidéki Vode Vojvodina közvízgazdálkodási közvállalat látja el. A töltésszakasz megépítése és az eredeti állapot visszaállítása jelentős időt vesz igénybe. Naponta 30 cm vastag réteget tömörítenek, és a további tömörítés folytatása előtt minden nap el kell végezni az előírt tömörségi vizsgálatot. A fentiekre tekintettel a munkálatok körülbelül 2 hétig tartanak, 10 napot vesz igénybe a töltéstest elkészítése és tömörítése, 4 napot pedig a töltéskorona kialakítása és a fűtelepítése. A polgárok a fent említett időszakban a töltés ezen részét nem használhatják.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

Ezúton értesítjük a polgárokat, hogy községünk területén a szárazföldről és levegőből történő szúnyogírtás az időjárási viszonyok függvényében július 9-én csütörtökön fog megtörténni 19 órától. Felhívjuk azon méhészek figyelmét, akik nem helyezték ki a kaptáraikat, hogy a jelzett időszakban helyezzék azokat biztonságba.

Nálunk mindent megtalál. Kitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő. Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

Adakösség képviselőtestülete a 2026. június 5-én megtartott ülésén határozatot hozott Adakösség nyilvános elismeréseinek odaítéléséről azoknak a községbeli polgároknak, akik munkájukkal és tevékenységükkel hozzájárultak Adakösség fejlődéséhez és fejlesztéséhez. Adakösség életműdíja elismerésben részesült Varga Elfriede, Telsics Radován, Adakösség Pro Urbe díja elismerésben részesült Tóth István, Adakösség Juventus Pro Urbe díja a fiatalok alkotótevékenységéért elismerésben részesült Varsi Ádám, Szforány Norbert, Adakösség polgármesterének elismerését arra szolgáló egyéneknek, vállalatoknak, intézményeknek, egyesületeknek és egyéb szervezeteknek adományozzák, akik munkájukkal és törekvésükkel, vagy anyagi, szervezési, vagy morális támogatásukkal hozzájárultak az önkormányzat céljai és feladatai megvalósulásához, vagy más alanyoknak segítettek azok közhasznú céljaik és feladataik megvalósításában, amivel pozitív példát mutattak a közösség számára. Adakösség napja alkalmából Adakösség polgármestere köszönő levelet adományozott Gordos Evelin, Solymosi Enikő és Nagy Némedi Ágoston részére.

0: A pontos idő 19 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Naprédaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Az infláció júniusban 2,7% volt Szerbiában. Ez azt mutatja, hogy a kormány gazdasági intézkedései eredményesek, jelentette ki Gyuro Macut, szerb miniszterelnök. A kormányfő közölte, hogy az infláció továbbra is a Szerbiai Nemzeti Bank célzott sávján belül mozog, ami szerinte hozzájárul a gazdaság stabilitásának megőrzéséhez. Szerbia Olaszországgal közösen visszaállítja a Belgrád-Triest vasútvonalat, mondta Alexandra Sofronievic, aki olasz kollégáját, Matteo Salvinit fogadta Belgrádba. Ügyi közlekedési és infrastruktúrális miniszter kiemelte továbbá, hogy a vasútfejlesztés mellett azon is dolgoznak, hogy a szerbiai hivatásos sofőrök minél előbb megkaphassák a D-típusú vízumot, amely lehetővé tenni a számukra a hosszú távú beutazást és tartózkodást az európai országokban. Kiemelkedő búzatermésre számítanak az idén az illetékes szerbiai tárcánál. Dragan Glamočić mezőgazdasági miniszter közölte, hogy az év eleje óta 70,4 milliárd dinárt fizettek ki mezőgazdasági támogatásokra, ami csaknem 50%-kal haladja meg az előző év azonos időszakának összegét. Az Európai Uniónak és a NATO európai tagállamainak jelentősen növelniük kell saját védelmi képességeiket, hogy a szövetség kevésbé függjön az Egyesült Államok biztonsági garanciáitól. Erről beszélt kedden az Európai Bizottság elnöke és a NATO főtitkára az ankarai NATO csúcs találkozó előtt. Felborult egy autóbusz Törökországban, legalább 41 ember megsérült. A baleset a Kaman-Ankara autópályán történt, miután a sofőr elvesztette uralmát a jármű felett, jelenti az Anadolu hírügynökség. A 41 sérült közül 3-an súlyos sérüléseket szenvedtek. A címvédő argentin válogatott 2 gólos hátrányból fordítva 3-2-re legyőzte az egyiptomi csapatot kedden a labdarúgó világbajnokság Atlantában rendezett 8-ad döntőjében. A svájci válogatott a gól nélküli döntetlent követően 11-esekkel 4-3-re legyőzte Kolumbiát kedden a labdarúgó világbajnokság Vancouverben rendezett 8-ad döntőjében. A wimbledoni tenisztorna történetének leghosszabb negyeddöntőjében győzte le a szerb Novák Djokovic Felix Auger-Aliassime kanadai teniszezőt kedden Londonban 6-7, 6-3, 3-6, 7-6, 6-7 arányban. Ma változó felhőzetre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 27, este 21 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Sassi Tagis Hit, Odai Radio. Reklámok következnek.

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodukt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbmétere.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

komplex egészségügyi szolgáltatást egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63. Prejudice. Want a song about it? Like to hear it? Here you go. Freedom.

Nálunk mindent megtalál. Hitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az Ipari Zóna 9-es szám alatt Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag, növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Hitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari Zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

107,7 MHz. For a better day. Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

pillanatban, tökéletes pillanatra, hogy az álmok igenis megvalósulhatnak.

Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros, lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs. I'm down, down, down, down for anything. So down, down, down, down for anything. Ma is lágerek maximumon. Adai Rádió.

0: Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
1: A valami köré Napredag Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
0: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
1: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

0: 98.7 Adai Rádió. Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
1: A valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
0: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
1: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

0: Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
1: A valamikori Napredak Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
0: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
1: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

0: Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
1: A valamikor Innapredak Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
0: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
1: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.